FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Esre!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszköz tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Kutyatámadás történt Békés Csabán, a környékbeliek szerint nem ez volt az első eset. Jelentős forgalomkorlátozásokra készülhetnek a Tour de Hongrie békési rajtja miatt. Nőtt a tűzoltóiriasztások száma sarkadon, anyák napján született gímszarvas borjú a Körösvölgyi Állatparkban. Már is mondom a részleteket. Akár tragédiával is végződhetett volna egy esti sét a Békés Csabán, ahol egy nagy testű kutya támadt rá egy családra a Szépkert utcában. Az esetről a megtámadott nő számolt be egy helyi közösségi csoportban, majd részletesen leírta a történteket a beol.hu-nak. Elmondása szerint férjével és fiával sétáltak a környéken, amikor egy házhoz érve egy komondor kezdett agresszívan ugatni rájuk. A kutya a telken belül egy fa ágát cibálta, ami már jelezte, hogy baj lehet, ezért a család az út felé próbált távolodni. A kutya azon nekifutott a drótkerítésnek, és második próbálkozásra át is ugrotta azt. A nő arról beszélt, hogy az elszabadult állat először a fiához rohant, akit szerencsére nem harapott meg, csak megugatott. A gyermek lassan, de határozottan el tudott távolodni, miközben a kutya figyelme a szülőkre terelődött. A nő körül agresszívan körözött, ő pedig érezte, hogy nem szabad hirtelen mozdulatot tennie. Végül a férje dobbantással próbálta elterelni az állatot, ami hatásosnak bizonyult, de a kutya még ezután is követte és ugatta őket, néhány lépés távolságot tartva. A nő bejegyzésére rengeteg reakció érkezett. Többen jelezték, hogy a kutya már korábban is kiszökött, és sokan félnek tőle, ezért inkább elkerülik az utcát. A környékbeliek elmondása szerint a gazdát többször figyelmeztették, hogy az állat veszélyes, de eddig nem történt érdemi lépés. A közelmúltban több véres kutyatámadás is volt a térségben. A rendőrség korábban is felhívta a figyelmet a kutyatartás szabályaira. Az állatot úgy kell tartani, hogy ne szökhessen el, ne kóborolhasson szabadon. Ha egy kutya másokat megsebesít vagy balesetet okoz, a tulajdonos kártérítésre kötelezhető, sőt akár büntetőjogi felelősségre is vonható. Új információkat közölt a Magyar Közút a 470-es Békés és Békéscsaba közötti útszakasz felújításáról. A tél fagyos, csapadékos időjárása tovább rontotta az amúgy is rossz állapotú út minőségét, ezért egyre sürgetőbbé vált a rekonstrukció. A két város között jelentős a forgalom, így sokan várják, mikor kezdődhetnek meg a munkák. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a több mint 5 kilométeres szakasz felújítására kiírt Európai Uniós közbeszerzési eljárás jelenleg is tart. Az ajánlat tételi határidő április 7-én lejárt, most az ajánlatok bírálata zajlik. A társaság hangsúlyozta, hogy az eljárás jogszabályoknak megfelelően halad, a szerződés kötés pedig csak az eredményes lezárás után történhet meg. Ennek pontos időpontja egyelőre nem ismert, további részleteket az eljárás lezárása után közölnek. A beruházás hazai forrásból valósul meg. A tervek szerint több mint 39 ezer négyzetméteren végeznek aszfalt megerősítést, és mintegy 1900 négyzetméteren pályázat a szerkezet cserét. A meglévő 9 buszöblöt új aszfalt burkolattal látják el, a kopóréteg morása után pedig új burkolatot építenek be, ahol szükséges a teljes pálya szerkezetet is kicserélik. A forgalombiztonság javítása érdekében a szakasz település határán úgynevezett településkaput alakítanak ki forgalomterelő sziget építésével.

0: Békés vármegye ad otthont a 2026-os Tour de Hongrie nagy rajtjának. A 143 kilométeres első szakasz május 13-án indul a Gyulai vártól, a befutót pedig Békés Csabán a Bajza utcánál rendezik. A nagyszabású kerékpárverseny miatt már május 11-től komoly forgalomkorlátozások lépnek életbe több településen. Gyula nem csak rajtnak, hanem május 12-én az ünnepélyes csapat bemutatónak is helyszínt ad. A vár környékén május 11-től lezárásokra és parkolási tilalmakra kell számítani, a csapat bemutató napján pedig 15 és 20 óra között teljes útzár lesz a környező utcákban. A verseny napján május 13-án a rajtterületet 11 és 14 óra között zárják le, a mezőny lassú rajtja miatt pedig 12:50 és 13:35 között szakaszos lezárások várhatók. Békés Csabán a városi már 10. alkalommal fogadja a karavánt, a mezőny 2,5 kört tesz meg a városban, mielőtt célba ér a Bajza utcán. A sportcsarnok parkolója május 11-től 13-ig teljesen zárva lesz, a Bajza utca több szakaszát pedig már május 12-től nem lehet használni. A verseny napján a befutóig, vagyis legkésőbb 17 óráig teljes útzár lép életbe több főbb úton, köztük a Kígyósi úton, az Orosházi úton, a Bartók Béla úton és a Dobozi úton is. A rendőrség a mezőny elhaladása után fokozatosan nyitja meg az érintett kereszteződéseket. A mezőny május 13-án 13:20-kor indul Gyuláról, két egyházán kétszer is áthalad, Békés Csabán pedig délután 15 óra 19 körül várható az első gyorsasági hajrá. A befutó 16:30 körül érkezik a Bajza utcára. A szervezők közlekedők türelmét kérik és arra biztatnak mindenkit, hogy aki teheti, látogasson ki szurkolni, hiszen a síkterepen a szél komoly szerepet játszhat a verseny alakulásában. A Tour de Hongrie második szakasza május 14-én Szarvasról rajtol, a rajtceremónia a Vízi Színház környékén lesz, ahol már előző este megállási tilalom lép életbe. A Petőfi utcát és az Erzsébet-liget környékét már május 14-én reggeltől délutánig zárják le, a mezőny 13 órakor indul, egy lassú rajtos kör után a Szentesi út irányába hagyja el a várost. A kijelölt útvonalon 8 és 13:30 között megállási tilalom, fél 1 és fél 2 között pedig teljes útzárás lesz. A forgalom korlátozások miatt a busz közlekedést érintő változásokról a MÁV ZRT tájékoztatását várják, amint megérkezik, frissítik az információkat. A sarkadi képviselőtestület legutóbbi ülésén napirendre került a gyulai hivatásos tűzoltó parancsnokság éves beszámolója, amelyből kiderült, a korábbi évekhez képest jóval több riasztást kaptak a városban. A jelentés szerint a növekedés hátterében egy gyújtogatás sorozat, az aszályos időszak, valamint a viharos időjárás állt. A tűzoltóság adatai alapján 2024-ben 452, tavaly pedig már 571 alkalommal riasztották a gyulai egységeket a működési területükön belül, és további 60-70 esetben nyújtottak segítséget azon kívül. Ez átlagosan napi 2 vonulást jelent. Sarkadon különösen nagy volt az emelkedés, az éves esetszám 69-ről 115-re nőtt, ami 60%-os növekedés. A tűzesetek számát jelentősen megdobta a 18 esetből álló gyújtogatás sorozat. A tűzoltó parancsnok elmondta, hogy tűzvizsgálati eljárás indult, a rendőrség is nyomozott ám az elkövetőket nem sikerült felelősségre vonni. Hozzátette, jó hír, hogy a sorozat időközben megszakadt. A parancsnok arról is beszélt, hogy a Somlay utca környékén a természet kezd visszahódítani területeket, ami tűzvédelmi kockázatot jelent. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gondozatlan környezetben a lángok erős szélben, száraz időben gyorsabban terjednek, és akár több épületet is veszélyeztethetnek. A gondos órák használata miatt is több téves riasztás volt. A parancsnok hangsúlyozta, hogy életmentő eszközről van szó, amely már bizonyított is, ugyanakkor fontos lenne a megfelelő tájékoztatás. Előfordul, hogy az idősek a kert végében hagyják az eszközt, amely ilyenkor hibásan jelez bajt, és feleslegesen indulnak útnak a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. Megható pillanatoknak lehettek tanulni a látogatók május első vasárnapján a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban. Anyák napján ugyanis a délelőtti órákban világra hozta borját az egyik gémszarvastehén. A kis nőstény borjú érkezése nem csak a természet körforgásának szép példája, hanem szimbolikus üzenetet is hordoz ezen a napon. A szarvasborjak rendszerint késő tavasszal vagy kora nyáron születnek, így az időzítés természetes, mégis különleges, hogy éppen anyák napjára esett az első idei ellés. A borjú egészséges, és már az első órákban lábra állt, anya gondoskodó közelségében töltötte az első napját.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valamit, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, de ott tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagy abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves

lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automat, a fókuszt, azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy síkfilmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert műszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektív, a korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés, és hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették

0: Békés Csabáról fölvenni, tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
1: És amúgy azt is hozzá kell tenni, engem azért tanított el tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
0: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
1: Igen.
0: Ez csak érdekesség volt.
1: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
0: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár-e még?
1: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint ellemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Köszöntsük ma a névnapjukon a Ferenceket, nekik nagyon boldog névnapot, és indítom is a sort jó zenékkel. Rádiózunk együtt ma is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor, és itt a szokásos napintító tippünk. Alkalmazzuk ma a három prioritás szabályát. Mielőtt kinyitnánk az e-maileket, a feladatokat, írjuk le azt a három legfontosabb dolgot, amit ma mindenképpen el szeretnénk érni, végezni. Ha ezekkel kezdjük a munkát, a napunk sokkal produktívabb lesz, és elkerülhető a reaktív üzemmód, amikor csak a mások által küldött kérdésekre és kérésekre válaszolunk és reagálunk. Talán ez jól jöhet a melóban. Ez volt a mai napindító tipp.

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülöttjeit, megszületett Budapesten Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya 1881 ebben napján. 1885-ben látott napvilágot Rajnai Gábor színművész, érdemes művész, illetve Irving Berlin, orosz-amerikai dalszövegíró is a mai napon született, a God Bless America, vagy éppen a White Christmas szerzője 1888-ban. Ők voltak a mai nap híre. Szülöttjei, most vissza a dalokhoz.

0: megyek aludni.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor, az első óránk pedig már is a végéhez ért, de a következőben is még együtt rádiózhatunk végig, hozom az érdekességeket a városból és a nagyvilágból, rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz az OTP és több más piaci szereplő a lakossági kamatstop miatt. A pénzintézetek azt kérik a testülettől, hogy állapítsa meg a rendelet, valamint annak sorozatos meghosszabbításának alaptörvényellenességét. A bankok érvelése szerint a hosszú ideje fenntartott intézkedés súlyosan sérti a gazdasági érdekeiket és a szerződéses szabadság elvét. A kormány eredetileg a hitelesek védelmébe vezette be a kamatplafont, azonban a piaci szereplők szerint a rendkívüli körülmények elmúltával a korlátozás fenntartása már nem indokolható. Az Alkotmánybíróság döntése meghatározó lehet a hazai bankszektor jövőbeni jövedelmezősége szempontjából. Azbesztel szennyezett kőzúzalék okoz riadalmat Zala vármegyében, miután kiderült, hogy osztrák bányákból származó, veszélyes anyagot tartalmazó feltöltést használtak több településen is. A szennyezés utak, bicikliutak és parkolók burkolatát érintheti. Zalaegerszegen már le is zártak egy érintett parkolót, amelyet aszfalttal fednek majd le. A kormányhivatal környezetvédelmi hatósága folyamatosan vizsgálja a helyszíneket. A munkálatokhoz és a kármentesítéshez a város 100 millió forintos kormányzati támogatást kap. Súlyos természetkárosítást követhetnek el azok, akik a tavaszi és koranyári időszakban végeznek fa és bokor kivágásokat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület figyelmeztetése szerint. A szervezet közleménye kiemeli, hogy az énekes madarak költési szezonja már márciusban megindul, a fióka nevelés pedig július végéig is eltarthat, így a növényzet eltávolítása ilyenkor törvénysértő és indokolatlan. Az egyesület azt javasolja, hogy a szükséges munkálatokat minden esetben a téli nyugalmi időszakban végezzék el az ingatlan tulajdonosok. Amennyiben bárki természetpusztítást észlel, a szakemberek kérik, hogy fotókkal dokumentálva tegyen bejelentést az illetékes vármegyei kormányhivatalnál.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Jó reggelt kívánok, Aretki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor több hullámban előfordulhat, főként délutántól zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Tordi Hungry miatt jelentős lezárások lesznek Békéscsabán. Május 11-én 17 órától május 13-án szerdán este 9-ig a Békéscsabai Városi Sportcsarnok parkolójának teljes lezárása a forgalom elől. Május 12-én kedden 9 és május 13-án szerdán este 9 óra között teljes lezárása forgalom elől a Bajza utca, Gyulaút és a Berzsény utca közötti szakaszán. Május 13-án szerdán 7 órától este 6-ig a Bajza utca teljes lezárásának folytatása a Berzsény utcától a Dr. Becsei Oszkár utcáig. Fél kettőtől a Mezőny célba érkezéséig, de legkésőbb délután 5 óráig a Kígyósi út, az Orosházi út, a Bartók Béla út, a Bánszki utca, a Bajza utca, a Gyulai út, Bajza utcától Dobozi útig tartó szakasz, valamint a Dobozi út a forgalom elől le lesz zárva. A lezárások mellett több további forgalmi rendváltozás is lesz, a kihelyezett kereszttáblák segíthetnek az alternatív utak megtalálásában, illetve a változások követésében. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, mindenféleképpen köszöntsük a Ferenceket nekik. Nagyon boldog névnapot kívánok, és indítom a következő kiváló zenénket is.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírás.

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timber sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.

0: A programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Munkácsi negyed egyik legkedveltebb fotópontja Munkácsi Mihályt és feleségét, Cecilia ábrázoló köztéri szoborpáros, amely Boros Péter alkotása. A padon ülő alakok érdekessége, hogy a művész szándékosan életnagyságúra és elérhetőre tervezte őket, így a járókelők bármikor melléjük ülhetnek egy közös képre, mintha csak a festőművész és hitvese egy délutáni pihenőt tartana a róluk elnevezett múzeum szomszédságában. Ez volt a mai érdekességünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható ma. Zápor több hullámban is előfordulhat, sőt, főként délutántól zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csabi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy friss információ Európa több nagyvárosából, mert hogy szervezik állandóan az offline vasárnapokat, amikor a résztvevők 24 órára teljesen kikapcsolják az okostelefonokat és az internet elérést. A pszichológusok szerint ez a rövid, de intenzív digitális méregtelenítés pedig drasztikusan javítja az alvás minőséget és segít visszaállítani a figyelem összpontosításának képességét, akár a munkahét kezdetén, közepén vagy a végén, tehát ez egy jó kezdeményezésnek tűnik. Most pedig visszakanyarodunk a jó zenékre.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Tordi Hungry miatt jelentős lezárások lesznek Békéscsabán. Május 11-én, 17 órától május 13-án, szerdán este 9-ig a Békéscsabai Városi Sportcsarnok parkolójának teljes lezárása a forgalom elől. Május 12-én, kedden 9 és május 13-án, szerdán este 9 óra között teljes lezárás a forgalom elől a Bajza utca, Gyula út és a Berzsény utca közötti szakaszán. Május 13-án, szerdán 7 órától este 6-ig a Bajza utca teljes lezárásának folytatás a Berzsény utcától a Dr. Becsei Oszkár utcáig. Fél kettőtől a Mezőny célba érkezéséig, de legkésőbb délután 5 óráig a Kígyósi út, az Orosházi út, a Bartók Béla út, a Bánszki utca, a Bajza utca, a Gyulai út, Bajza utcától Dobozi útig tartó szakasza, valamint a Dobozi út a forgalom elől le lesz zárva. A lezárások mellett több további forgalmi rendváltozás is lesz, a kihelyezett kereszttáblák segíthetnek az alternatív utak megtalálásában, illetve a változások követésében. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba, Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A C-vitamin az egyik legismertebb és legfontosabb antioxidáns vitaminunk, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik kulcs szerepet, hanem a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében is. A szervezetünk nem tudja előállítani, ezért naponta gondoskodnunk kell a megfelelő bevitelőről. A C-vitamin egyik legfontosabb hatása, hogy támogatja az erek rugalmasságát. Ehhez elengedhetetlen a kollagén termelődése, amelynek felépítésében a C-vitamin nélkülözhetetlen. Ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, az erekfalai erősebbek, rugalmasabbak maradnak, így csökken a sérülékenységük és az érelmeszesedés kialakulásának kockázata is. Emellett a C-vitamin erős antioxidáns, tehát segít semlegesíteni a káros szabad gyököket. Ezek a részecskék hosszú távon gyulladást és érfali károsodásokat okozhatnak, amelyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, például a magas vérnyomás vagy a koszorúérbetegség kialakulásához. A megfelelő C-vitamin bevitel tehát hozzájárul az oxidatív stressz csökkentéséhez és védi a szív működését. A C-vitamin hiánya ezzel szemben komoly kockázatot jelenthet. A tartósan alacsony szint gyengíti a kollagén termelést, így romlik az erek állapota, nő a gyulladás és az oxidatív stressz mértéke. Kutatások igazolták, hogy a C-vitamin hiány összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek gyakoribb előfordulásával, valamint gyorsíthatja azok romlását. Összességében tehát a C-vitamin egyik legfontosabb szövetségesünk a szív és az erek védelmében. Rendszeres fogyasztása például citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paprika vagy zöld leveles zöldségek formájában egyszerű, mégis hatékony lépés a hosszú távú egészségünk megőrzéséért.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mint 3 napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, miután korábbi jelöltje és sógora Melétei Barna Márton visszalépett. A miniszterelnök a jogász szakma koronázatlan királynőjeként jellemezte a professzor asszonyt, akinek feladata az alkotmányos rend és a jogbiztonság helyreállítása. Görög Márta miniszterként a szakmai alapú jogalkotást, a független intézmények politikai mentesítését, valamint az uniós források hazahozatalához szükséges jogi feltételek megteremtését képviseli majd a Tisza kormányban. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Az ügyészség szerint a volt vezető utasítására nyújtottak több mint 8 millió eurós kölcsönt egy soha meg nem valósult romániai naperőmű projektre, megsértve a társaság vagyongazdálkodási szabályait. A beruházáshoz kapott összeget a hitelfelvevő cég nem törlesztette, majd felszámolták, így a magyar államot több mint 2 milliárd forintos kár érte. Az ügyben további 5 gyanúsítottat is kihallgattak, a bíróság pedig a szökés

0: hazai pénzintézetnél, összesen 2,8 milliárd forint értékben. Az Erste kockázatkezelési vezetője elmondta, hogy a kísérletek többsége kártyás visszaélés volt, de az átutalási csalások képviselik a nagyobb összeget. Bár a banki rendszereknek köszönhetően a pénz 82%-át, mintegy 2,3 milliárd forintot sikerült megmenteni, a sikeres csalásoknál az ügyfelek gyakran maguk adják meg az adataikat a bűnözőknek. A szakember kiemelte, hogy a jövőben mesterséges intelligencián alapuló öntanuló modellel tervezik még hatékonyabbá tenni a védekezést a kártyacsalások ellen.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez érve köszönöm a mai figyelmet is, holnap is jelentkezem ebben az időszakban, további szép napot kívánok.

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aradki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor több hullámban előfordulhat, főként délutántól zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
0: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Jelentős lezárások lesznek Békéscsabán. Május 11-én 17 órától május 13-án szerdán este 9-ig a Békéscsabai Városi Sportcsarnok parkolójának teljes lezárása a forgalom elől. Május 12-én kedden 9 és május 13-án szerdán este 9 óra között teljes lezárás a forgalom elől a Bajza utca, Gyula út és a Berzsény utca közötti szakaszán. Május 13-án szerdán 7 órától este 6-ig a Bajza utca teljes lezárásának folytatása a Berzsény utcától a Dr. Becsei Oszkár utcáig. Fél kettőtől a Mezőny célba érkezéséig, de legkésőbb délután 5 óráig a Kígyósi út, az Orosházi út, a Bartók Béla út, Bánszki utca, a Bajza utca, a Gyula út, Bajza utcától Dobozi útig tartó szakasz, valamint a Dobozi út a forgalom elől le lesz zárva. A lezárások mellett több további forgalmi rendváltozás is lesz, a kihelyezett kereszttáblák segíthetnek az alternatív utak megtalálásában, illetve a változások követésében. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás van. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kasszaper között. Szabadkígyóson, az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 000 forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
3: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírás.

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor több hullámban is előfordulhat, főként délutántól zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 11-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Békés Csabán. Meddőségi ambulancia nyílt a Békés Csabai Kórházban. Nemzetközi közönségdíjat nyert a Sanyi Kakas című csabai rövidfilm. Egészségnap Békés Csabán, a megelőzés és a tudatos életmód került fókuszba. Ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítanak május 12-én kedden 14 óra és 16 óra között Békés Csabán. Az érdeklődők előzetes bejelentkezés nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Szent István tér 10 szem alatti irodájában, az első emelet 1-es helyiségben. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapokban felmerülő jogi problémák megoldásában. A személyes ügyfélfogadás során a jogász szakember meghallgatja az ügyfelek problémáit, majd az adott ügyre vonatkozó jogszabályok alapján megoldási lehetőségeket ismertet. A jogsegélyszolgálat keretében személyre szabott jogi tanácsadást kérhető jogvédelemmel, jogérvényesítéssel és egyéb jogi ügyekkel kapcsolatban is. A szakember szükség esetén arra is felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy mely hatósághoz, intézményhez vagy szervezethez fordulhatnak további segítségért. A szolgáltatás személyesen ügyfélfogadási időben vehető igénybe, előzetes regisztráció nélkül. Új meddőségi ambulancia kezdte meg működését a Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagkórházában. Az új szakrendelés jelentős segítséget nyújthat azoknak a pároknak, akik hosszabb ideje hiába várják a gyermekáldást, hiszen a jövőben számos vizsgálatot helyben végezhetnek el, így nem kell minden esetben Szegedre, Debrecenbe vagy Budapestre utazniuk. A kórház orvosigazgatója, dr. Gazdag Andrea elmondta, hogy a meddőségi ambulancia létrehozása régóta szerepelt a tervek között, és május 4-én meg is kezdhette működését a Békés Csabai intézményben. Hozzátette, az ellátás nem csak a Békés Csabai, hanem a vármegye más településein élő páciensek számára is elérhető. A szakemberek szerint ma már minden hatodik-hetedik pár érintett lehet meddőségi problémában. A háttérben gyakran olyan egészségügyi okok állnak, amelyekről az érintettek korábban nem is tudtak. Korábban a betegek sokszor több különböző szakrendelést kerestek fel, mostantól azonban összehangolt kivizsgálás segít őket. Az ambulancia egyik fontos sajátossága, hogy a női páciensek mellett a férfiak kivizsgálására is nagy hangsúlyt fektetnek, mivel a meddőség hátterében sok esetben férfi oldali probléma áll. A rendelést vezető dr. Krizsán Mária több mint 20 éves tapasztalatot szerzett a szegedi Lombik Centrumban. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy ma már nem érdemes hosszú éveket várni a kivizsgálással, mikorábban egy év sikertelen próbálkozás után javasolták a meddőségi vizsgálatot, ma már fél év után ajánlott szakemberhez fordulni. Dr. Krizsán Mária szerint a női termékenység szempontjából a 35 éves kor fontos határvonal, mert ezt követően csökken a petesejtek minősége, miközben nő a genetikai eltérések kockázata. Ugyanakkor ma sok nő csak 35 és 40 év kor között vállalna gyermeket, ami miatt egyre több pár szembesül a természetes fogantatás nehézségeivel. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ez természetes biológiai folyamat, ezért különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás és a megfelelő kezelés megkezdése. Az ambulancián egyebek mellett hormonvizsgálatot, ultrahangos és nőgyógyászati szűréseket, valamint ciklusfigyelést is végeznek.

Nagy nemzetközi sikert aratott a Sanyika Kass című rövidfilm Kanada egyik legjelentősebb filmes eseményén, egy torontói dokumentumfesztiválon. A Békés Csabai kötődésű alkotás a rövidfilmek kategóriájában elnyerte a közönségdíjat. A dokumentumfilmes világ egyik legismertebb fesztiválján évente több száz filmet mutatnak be a világ számos országából. A csabai történet azonban kiemelkedő fogadtatásban részesült, a közönség pedig díjjal jutalmazta az alkotást. A film már korábban is komoly elismerést kapott, tavaly Lengyelországban megnyerte a varsói rövidfilmes versenyt. A történet középpontjában Sanyi Kakas áll, aki Békés Csabán jól ismert figurának számít. Az alkotás egyszerre humoros, megható és emberközeli, ami a torontói nézőket is megérintette. Egy holland rendező és alkotótársa, Vervolt Leventer, akinek édesanyja Békés Csabai, édesapja pedig belga, arról beszéltek, hogy a vetítéseken a közönség nem csak sokat nevetett, hanem többen meg is könnyezték a filmet. A közönség találkozón a nézők hosszasan érdeklődtek Békés Csabáról, a helyi emberekről és a különleges történet hátteréről. A külföldön élő magyarok számára különösen sokat jelentett az alkotás, többen úgy vélték, ritkán látnak ennyire őszinte és szerethető képet Magyarországról. Az alkotók személyesen is részt vettek a torontói fesztiválon. A legmeghatóbb pillanat számukra az volt, amikor kihirdették, hogy a közönség az ő filmjüket választotta a kategória legjobbjának. Közben Békés Csabán is fontos döntés született a történethez kapcsolódóan. A városvezetés hivatalosan is megerősítette, hogy a Mészáros Attila szobrászművész által készített Sanyi Kakas szobor a Békés Csabai piac új rendezvényudvarán kap helyet. A döntést még februárban hozta meg a közgyűlés, amit most a polgármester levele is megerősített. Az egészséges életmód népszerűsítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása állt a középpontban, azon az életmódváltó napon, amelyet a fenntartható infrastruktúra fejlesztés támogató helyi humán fejlesztések pályázat részeként szervezett meg a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A pénteki rendezvényen a szervezők bemutatták a projekt részleteit a célcsoport számára, emellett a résztvevők különböző egészségügyi szűréseken, állapotfelméréseken és személyre szabott tanácsadásokon is részt vehettek. A program kiemelt szerepet kapott az egészséges táplálkozás, amelyhez kapcsolódóan dietetikai és életmódbeli tanácsokat is adtak az érdeklődőknek. A rendezvény lebonyolításában aktívan közreműködtek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Békés Csabai csoportjának tagja is. A szervezők nem csak elméleti információkkal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is segítették a résztvevőket. A program ideje alatt egészséges életmódváltást támogató ételeket is megkóstolhattak az érdeklődők. Április végén és május elején különleges látvány fogadta a kirándulókat a Körösmaros Nemzeti Park területén fekvő Csanádi pusztákon. Virágzásnak indult a hegyilen, amely égszínkék virágaival díszíti a lőzgyepeket. A neve ellenére a hegyilen nem a magas hegységek növénye, hanem elsősorban az alacsonyabb, fekvésű, száraz gyepekben és töltéseken fordul elő. Az évelő vadvirág 30-60 cm magasra nő, keskeny, lándzsás levelei és ötszirmú, halványkék virágai elegáns megjelenést kölcsönöznek számára. A növény egykor az alföldi löszpuszták jellegzetes fajának számított, azonban a területek nagy részét idővel felszántották, így a hegy

0: Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Let a march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: FM 89.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
4: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 000 forintos indulóár, szervisz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadság tér 16-18.
5: Volt lámpa volt.
4: Bővebb info termokamerakft.hu.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
9: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, show bírálat.

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
6: Reklámot hallottak.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A tegnap és a ma kedvencei
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, miután korábbi jelöltje és sógora, Melétei Barna Márton visszalépett. A miniszterelnök a jogász szakma koronázatlan királynőjeként jellemezte a professzor asszonyt, akinek feladata az alkotmányos rend és a jogbiztonság helyreállítása. Görög Márta miniszterként a szakmai alapú jogalkotást, a független intézmények politikai mentesítését, valamint az uniós források hazahozatalához szükséges jogi feltételek megteremtését képviseli majd a Tisza kormányban. Újabb beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz az OTP és több más piaci szereplő a lakossági kamatstop miatt. A pénzintézetek azt kérik a testülettől, hogy állapítsa meg a rendelet, valamint annak sorozatos meghosszabbításának alaptörvényellenességét. A bankok érvelése szerint a hosszú ideje fenntartott intézkedés súlyosan sérti a gazdasági érdekeiket és a szerződéses szabadság elvét. A kormány eredetileg a hitelesek védelmébe vezette be a kamatplafont, azonban a piaci szereplők szerint a rendkívüli körülmények elmúltával a korlátozás fenntartása már nem indokolható. Az Alkotmánybíróság döntése meghatározó lehet a hazai bankszektor jövőbeni jövedelmezősége szempontjából. Másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból. A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint már 2010 óta jelentősen javult a hazai üzemanyagok megfizethetősége, az idén áprilisi adatok továbbra is jelentős különbséget mutatnak. Míg egy uniós átlagfizetésből 1350 liter üzemanyagra futja, addig a magyar átlagkeresetből jelenleg mintegy 900 liter vásárolható. A kutatóintézet megállapította, hogy a válsághelyzetek a kormányzati beavatkozások képesek tompítani a piaci sokkot, ám a jövedelmi különbségek továbbra is meghatározzák a lakosság tényleges terheit.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A... Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 02 74.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
5: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
9: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadság tér 16-18.
10: Volt lámpa volt.
9: Bővebb info termokamerakft.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Hozom a jó zenéket és az üzeneteket. Rádiózunk együtt egészen délután 2-ig.
2: Áj!
3: Fancy!

0: Despacito.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról a Kívánság műsorban. Sziasztok, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a legkedvesebb születésnapos kolléganőnek, Kovács Évikének. Nagyon szeretnénk, hogy gyönyörűen teljen a mai napja, hogy egy picit levesszük ma a terhet a válláról. A lányai aláírásról érkezett ez, na hát akkor nagyon boldog születésnapot, ez az üzenet szerintem már önmagában is nagyon feldobhat.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, a Ferenceket illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. A kívánság műsor pedig ezzel a végéhez ért, de együtt rádiózhatunk egészen délután kettőig még.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mint három napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

Kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthetően, 2003-ba ugrunk vissza, ekkor mérték ugyanis a legutóbbi napi melegrekordot, Kiskunhalason 33,8 Celsius fokot mérhettünk, azért ez jóval magasabb, mint amit most tapasztalhatunk, én pedig hozom a következő órában is a jó dalokat.

ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Az emberi testben több baktérium sejt van, mint emberi sejt. Hogy ez pontosan mit jelent, nem sokára hozom a részleteket, ma egy ilyen érdekességgel ismerkedünk meg nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap is a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
9: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
10: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
11: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
12: Reklámot hallottak.

0: tonight.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
0: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában itt a délutáni zenés információs magazinműsor. Ma is megismerkedünk egy érdekességgel a nagyvilágból. Becslések szerint az emberi testben körülbelül 30 billió emberi sejt található, még a baktériumok száma elérheti a 39 billiót is. Ezek nagy része a bérrendszerünkben él, és kulcs szerepet játszik az emésztésben, az immunrendszer működésében és akár a hangulatunkban is. A vérforróra egyensúlya befolyásolhatja ugyanis, hogy mennyire vagyunk energikusak vagy stresszesek. Ezért nevezik a beleket második agynak is, egy egész ökoszisztéma működik bennünk, mondhatni szó szerint.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ért most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt két órát, és holnap is jövök. Rádiózunk együtt déltől ismételten majd.

0: Csaba Rádió.
1: Ígéret havának 11. napján szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok, ez a Csaba. Ma a testhengert ünnepeljük, emellett pedig ma van az Egyél, amit akarsz nap. Megemlékezünk Salvador Daliról és Kármán Tódorról is, mindketten e napon május 11-én születtek. Hozzuk Békés megye kedvenceit.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Itt a tavasz, irány Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
7: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
8: Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadság tér 16-18.
9: Volt lámpa volt.
8: Bővebb info termokamerakft.hu.
10: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that is 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a dalok, a kedvencek között pedig egy program. Május 30-án szombaton a Kicsiki a terep Békésen a Gödörben, hiszen ott rendezik a Városi Gyereknapot. Egy nap, ami csak a játékról, a táncról és a felhőtlen szórakozásról szól. A Békési Gödörbe minden gyerkőcöt, szülőt és nagyszülőt is várnak egy fergeteges délutánra, ahol délután 4-kor lépnek fel a helyi kis csoportok. 5 órakor érkeznek meg az óriási mesefigurák, Bingyuszi, Hófehérke és Stitch. A Belencéres Néptánc Együttes táncháza este 6-tól várja az érdeklődőket. Közben folyamatosan megy a Mini Vidám Park, a Dottó kisvonat, és mindenkit vár a kirakodó vásár. A május 30-ai programmal kapcsolatban bővebb információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk.

0: Csaba Rádió.
1: Szép délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Május 11-e van, Salvador Dalí e napon született 1904-ben. A 20. század egyik legtitokzatosabb művésze. Azt mondta, mindenkinek joga van a saját őrültségéhez. Őrülten jó zenék, igazi kedvencek szólnak a folytatásban is. Kellemes kikapcsolódást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
9: Részletek ácsfa.hu.
7: Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
11: Halott Pénz,
10: Dash,
11: LL Junior,
10: Republik,
11: Korda György és Balázs Klári,
10: Szikora Róbert és az Ergo,
11: Kiskata Zenekar.
10: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
12: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
13: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

vannak a kedvencek a Csabán, még pedig pont olyan válogatásban, ahogyan szeretjük. Május 11-e van a testhenger napja. A masszírozásra alkalmas hengert több mint 100 éve ismerjük már. Az utóbbi években kifejezetten felkapott lett. Ez azért is jó, mert hogy ezek a hengerek enyhítik az izomfájdalmakat, csökkentik a stresszt, ráadásul bemelegítéskor igen jó szolgálatot tesznek. Érdemes velük kezdeni az edzést. A nap megalkotói azt szeretnék, hogyha legalább egy napon, május 11-én mindenki kényeztetné magát egy kis lazítással, azaz testhengerre pattanna. Mellénk a kedvencek huppannak be. Velük kívánok további szép napot!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig remek program. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. Következik némi ízelítő. Állati jó játszópark várja majd a kicsiket, illetve a tenyészállatok bírálata. De lesz pónilovas vetélkedő, solymász bemutató, főzőverseny, fogat és csikós bemutató, és persze szakmai programok is. Mindenkit szeretettel várnak. Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét, mivel azokat alaptörvényellenesnek minősítette. A testület határozatában rögzítette, hogy a jogszabály előkészítése során súlyos eljárási hiba történt, ugyanis az előterjesztők nem kérték ki az Országos Bírói Tanács véleményét, amivel megsértették a testület véleményezési jogát. A döntés értelmében a megsemmisített rendelkezések a kihirdetésükre visszamenőleges időponttól érvénytelenek, így azok alapján a jövőben nem lehet kötelezettségeket megállapítani az érintett önkormányzatok számára. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Az ügyészség szerint a volt vezető utasítására nyújtottak több mint 8 millió eurós kölcsönt egy soha meg nem valósult romániai naperőmű projektre, megsértve a társaság vagyongazdálkodási szabályait. A beruházáshoz kapott összeget a hitelfelvevő cég nem törlesztette, majd felszámolták így a magyar államot több mint 2 milliárd forintos kár érte. Az ügyben további 5 gyanúsítottat is kihallgattak, a bíróság pedig a szökés veszélye miatt a volt főigazgató bűnügyi felügyeletéről dönt. Idén több mint 89 ezer tanuló jelentkezett középfokú oktatási intézményekbe, közülük a 9. évfolyamra pályázók több mint 98%-a felvételt nyert, tájékoztatott az oktatási hivatal. A statisztikák szerint a diákok közel 80%-a az első helyen megjelölt iskolába jutott be, a legtöbben a tanulók több mint 43%-a technikumban, míg 37%-uk gimnáziumban folytatja tanulmányait. Azok számára, akik most nem jártak sikerrel, május 11-én indul a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek keretében a megmaradt üres férőhelyekre közvetlenül az intézményeknél lehet jelentkezni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek május 11-e van. Mindjárt egy magyar feltalálóról mesélek. Vajon ki lehet az a feltaláló fizikus, aki az amerikai légierő védőszentje Kennedy kitüntette, a Holdon és a Marson pedig krátert neveztek el róla. Néhány kedvenc múlva kiderül. Hallgassuk a folytatásban is együtt a legjobb dalokat. Jó munkát, szép napot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A Körös Hírcentrum időjárás infóit hozom, Aracki Zoltán, jó napot kívánok! Éjjel erőteljesen megnövekszik, megvastagszik, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át, majd reggelre jó részt itt is lecseng a csapadék tevékenység. Az észak-nyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, hajnalban 15, míg holnap délután 20 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk.
4: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnapi sem a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig sütögessünk ismét a kertben. Azt olvastam, hogy a profik a kétzónás sütést javasolják. A szén nagy részét a grill egyik oldalára tolják, itt lesz majd a forró zóna, a másikon pedig csak kevesebbet hagynak, ez lesz majd a hűvös zóna. Hogyha a hús külseje már kész, de belül még nyers, akkor lehet áttenni, pihenni a hűvösebb oldalra. Jó lenne hallani, hogy most mit mondanak a tapasztaltabbak, ez valóban jó tipp-e? Ha a kedvencekről van szó, akkor nem tippelünk, tökéletes folytatás jön általuk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig kinyitjuk a kalendáriumot. 1881. május 11-én Budapesten született Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. Gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus. Az amerikai légierő védőszentje, a rakéta technológia és hiperszónikus űrhajózás egyik úttörője. Munkásságáért Kennedy elnök 1963-ban a Nemzeti Tudományos Érem kitüntetést adta. Amerikában 1991-ben, hazánkban 92-ben adtak ki a tiszteletére bélyeget. Emlékét a Hold túlsó oldalán és a Marson is egy-egy becsapódási kráter neve őrzi. De neve ott van a világűr határán, a Kármán vonalon, amely 100 kilométeres magasságban húzódik. Ez az a magasság, ahol egy légijármű már nem tud csak a felhajtó erő segítségével repülni. Ezt a határt Kármán Tódor számolta ki, ezért viseli az ő nevét. Ráemlékezünk a mai napon.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9. május 11-én. Többször elmondtuk, a spanyol festő Salvador Dalí pontosan e napon született 1904-ben. Az ő idézetével búcsúzom. Ha zsenit játszol, azzá leszel. Kívánom, hogy mindenki valósítsa meg önmagát. Én köszönöm a társaságot, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője, döntését azzal indokolt, hogy a május 9-i kormányváltást követően etikusnak tartja, ha az új szakvezetés választhatja ki a szervezet élére az általa legalkalmasabbnak ítélt embert. Révész üdvözölte, hogy az egészségügy 16 év után ismét önálló minisztériumi szintű képviseletet kap, ami szerinte történelmi jelentőségű a strukturális reformokhoz. A főigazgató munkaviszonya június végén szűnik meg. Csak az idei év első negyedévében 7300 csalási kísérletet regisztráltak egyetlen hazai pénzintézetnél, összesen 2,8 milliárd forint értékben. Az Erste kockázatkezelési vezetője elmondta, hogy a kísérletek többsége kártyás visszaélés volt, de az átutalási csalások képviselik a nagyobb összeget. Bár a banki rendszereknek köszönhetően a pénz 82%-át, mintegy 2,3 milliárd forintot sikerült megmenteni, a sikeres csalásoknál az ügyfelek gyakran maguk adják meg az adataikat a bűnözőknek. A szakember kiemelte, hogy a jövőben mesterséges intelligencián alapuló öntanuló modellel tervezik még hatékonyabbá tenni a védekezést a kártyacsalások ellen. Másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. Bár 2010 óta jelentősen javult a hazai üzemanyagok megfizethetősége, az idén áprilisi adatok továbbra is jelentős különbséget mutatnak. Míg egy uniós átlagfizetésből 1350 liter üzemanyagra futja, addig a magyar átlagkeresetből jelenleg mintegy 900 liter vásárolható. A kutatóintézet megállapította, hogy a válsághelyzetekben a kormányzati beavatkozások képesek tompítani a piaci sokkot, ám a jövedelmi különbségek továbbra is meghatározzák a lakosság tényleges terheit.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás bárhol, bármikor.
3: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Tordi Hungry miatt jelentős lezárások lesznek Békéscsabán. Május 11-én 17 órától május 13-án szerdán este 9-ig a Békéscsabai Városi Sportcsarnok parkolójának teljes lezárása a forgalom elől. Május 12-én kedden 9 és május 13-án szerdán este 9 óra között teljes lezárás a forgalom elől a Bajza utca, Gyulaüt és a Berzsény utca közötti szakaszán. Május 13-án szerdán 7 órától este 6-ig a Bajza utca teljes lezárásának folytatása a Berzsény utcától a Dr. Becsei Oszkár utcáig. Fél kettőtől a Mezőny célba érkezéséig, de legkésőbb délután 5 óráig a Kígyósi út, az Orosházi út, a Bartók Béla út, a Bánszki utca, a Bajza utca, a Gyulai út, Bajza utcától Dobozi útig tartó szakasz, valamint a Dobozi út a forgalom elől le lesz zárva. A lezárások mellett több további forgalmi rendváltozás is lesz, a kihelyezett kereszttáblák segíthetnek az alternatív utak megtalálásában, illetve a változások követésében. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A Technobation ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo.
5: Kiskata zenekar.
4: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
7: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 11-e, hétfő van, Miskolc város napja. Ezen a napon arra emlékezik a város, hogy 1909. május 11-én Ferenc József király aláírta azt a kiváltságlevelet, amely Miskolcnak címeres, pecsét-használati jogot és törvényhatósági jogú városi rangot adományozott. Az ünnepnapról a városi közgyűlés 1993-ban hozott döntést. Nos, megyünk és tovább, jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, május 11-e hétfő van, a mai napon ünnepli 85. születésnapját. Eric Burdon, világhírű angol énekes és dalszerző, aki leginkább a The Animals és a War zenekarok frontembereként vált ismerté. Erőteljes, mély, bluesos hangjával a brit invázió egyik legmeghatározóbb alakja, akit a Rolling Stone magazin minden idők egyik legjobb énekesének választott. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, a folytatásban jönnek a legjobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
1: I caught it bad just today.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 11-e hétfő van, 122 évvel ezelőtt született Salvador Dali, a 20. század egyik legmeghatározóbb katalán-spanyol művésze, a szürrealizmus legismertebb alakja. Művészetét a tudatalatti, az álmok és a hallucinációk aprólékos, gyakran megbotránkoztató ábrázolása jellemzi. Tisztelettel emlékezünk rá. Nos, megyünk is tovább, jönnek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok mindenkinek.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 11-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Békés Csabán. Meddőségi ambulancia nyílt a Békés Csabai Kórházban. Nemzetközi közönségdíjat nyert a Sanyi Kakas című csabai rövidfilm. Egészségnap Békés Csabán, a megelőzés és a tudatos életmód került fókuszba. Ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítanak május 12-én kedden 14 óra és 16 óra között Békés Csabán. Az érdeklődők előzetes bejelentkezés nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Szent István tér 10 szem alatti irodájában, az első emelet 1-es helyiségben. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapokban felmerülő jogi problémák megoldásában. A személyes ügyfélfogadás során a jogász szakember meghallgatja az ügyfelek problémáit, majd az adott ügyre vonatkozó jogszabályok alapján megoldási lehetőségeket ismertet. A jogsegélyszolgálat keretében személyre szabott jogi tanácsadás kérhető jogvédelemmel, jogérvényesítéssel és egyéb jogi ügyekkel kapcsolatban is. A szakember szükség esetén arra is felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy mely hatósághoz, intézményhez vagy szervezethez fordulhatnak további segítségért. A szolgáltatás személyesen ügyfélfogadási időben vehető igénybe, előzetes regisztráció nélkül. Új meddőségi ambulancia kezdte meg működését a Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagkórházában. Az új szakrendelés jelentős segítséget nyújtat azoknak a pároknak, akik hosszabb ideje hiába várják a gyermekáldást, hiszen a jövőben számos vizsgálatot helyben végezhetnek el, így nem kell minden esetben Szegedre, Debrecenbe vagy Budapestre utazniuk. A kórház orvosigazgatója, dr. Gazdag Andrea elmondta, hogy a meddőségi ambulancia létrehozása régóta szerepelt a tervek között, és május 4-én meg is kezdhette működését a Békés Csabai intézményben. Hozzátette, az ellátás nem csak a Békés Csabai, hanem a vármegye más településein élő páciensek számára is elérhető.

A szakemberek szerint ma már minden hatodik, hetedik pár érintett lehet meddőségi problémában. A háttérben gyakran olyan egészségügyi okok állnak, amelyekről az érintettek korábban nem is tudtak. Korábban a betegek sokszor több különböző szakrendelést kerestek fel, mostantól azonban összehangolt kivizsgálás segít őket. Az ambulancia egyik fontos sajátossága, hogy a női páciensek mellett a férfiak kivizsgálására is nagy hangsúlyt fektetnek, mivel a meddőség hátterében sok esetben férfi oldali probléma áll. A rendelést vezető dr. Krizsán Mária több mint 20 éves tapasztalatot szerzett a szegedi Lombik Centrumban. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy ma már nem érdemes hosszú éveket várni a kivizsgálással, mikorábban egy év sikertelen próbálkozás után javasolták a meddőségi vizsgálatot, ma már fél év után ajánlott szakemberhez fordulni. Dr. Krizsán Mária szerint a női termékenység szempontjából a 35 éves kor fontos határvonal, mert ezt követően csökken a petesejtek minősége, miközben nő a genetikai eltérések kockázata. Ugyanakkor ma sok nő csak 35 és 40 év kor között vállalna a gyermeket, ami miatt egyre több pár szembesül a természetes fogantatás nehézségeivel. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ez természetes biológiai folyamat, ezért különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás és a megfelelő kezelés megkezdése. Az ambulancián egyebek mellett hormonvizsgálatot, ultrahangos és nőgyógyászati szűréseket, valamint ciklusfigyelést is végeznek.

Nagy nemzetközi sikert aratott a Sanyika Kass című rövidfilm Kanada egyik legjelentősebb filmes eseményén, egy torontói dokumentumfilmfesztiválon. A Békés Csabai kötődésű alkotás a rövidfilmek kategóriájában elnyerte a közönségdíjat. A dokumentumfilmes világ egyik legismertebb fesztiválján évente több száz filmet mutatnak be a világ számos országából. A csabai történet azonban kiemelkedő fogadtatásban részesült, a közönség pedig díjjal jutalmazta az alkotást. A film már korábban is komoly elismerést kapott, tavaly Lengyelországban megnyerte a varsói rövidfilmes versenyt. A történet középpontjában Sanyi Kakas áll, aki Békés Csabán jól ismert figurának számít. Az alkotás egyszerre humoros, megható és emberközeli, ami a torontói nézőket is megérintette. Egy holland rendező és alkotótársa, Vervoort Leventern, akinek édesanyja Békés Csabai, édesapja pedig belga, arról beszéltek, hogy a vetítéseken a közönség nem csak sokat nevetett, hanem többen meg is könnyezték a filmet. A közönség találkozón a nézők hosszasan érdeklődtek Békés Csabáról, a helyi emberekről és a különleges történet hátteréről. A külföldön élő magyarok számára különösen sokat jelentett az alkotás, többen úgy vélték, ritkán látnak ennyire őszinte és szerethető képet Magyarországról. Az alkotók személyesen is részt vettek a torontói fesztiválon. A legmeghatóbb pillanat számukra az volt, amikor kihirdették, hogy a közönség az ő filmjüket választotta a kategória legjobbjának. Közben Békés Csabán is fontos döntés született a történethez kapcsolódóan. A városvezetés hivatalosan is megerősítette, hogy a Mészáros Attila szobrász művész által készített Sanyi Kakas szobor a Békés Csabai piac új rendezvényudvarán kap helyet. A döntést még februárban hozta meg a közgyűlés, amit most a polgármester levele is megerősített. Az egészséges életmód népszerűsítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása állt a középpontban, azon az életmódváltó napon, amelyet a fenntartható infrastruktúra fejlesztés támogató helyi humán fejlesztések pályázat részeként szervezett meg a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. A pénteki rendezvényen a szervezők bemutatták a projekt részleteit a célcsoport számára, emellett a résztvevők különböző egészségügyi szűréseken, állapotfelméréseken és személyre szabott tanácsadásokon is részt vehettek. A programon kiemelt szerepet kapott az egészséges táplálkozás, amelyhez kapcsolódóan dietetikai és életmódbeli tanácsokat is adtak az érdeklődőknek. A rendezvény lebonyolításában aktívan közreműködtek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Békés Csabai csoportjának tagjai is. A szervezők nem csak elméleti információkkal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is segítették a résztvevőket. A program ideje alatt egészséges életmódváltást támogató ételeket is megkóstolhattak az érdeklődők. Április végén és május elején különleges látvány fogadta a kirándulókat a Körösmaros Nemzeti Park területén fekvő családi pusztákon. Virágzásnak indult a hegyilen, amely égszínkék virágaival díszíti a lőzgyepeket. A neve ellenére a hegyilen nem a magas hegységek növénye, hanem elsősorban az alacsonyabb, fekvésű, száraz gyepekben.

0: puszta élő sztyepen. A csanádi pusztákon belül a Kopáncsi pusztán alakultak ki nagyobb állományai, elsősorban azoknak a növénytelepítési programoknak köszönhetően, amelyek a természetes növénytakaró helyreállítását szolgálták. A szakemberek szerint idén április végére esett a hegyilen csúcsvirágzása. A csapadék hiány miatt a gyepek növényzete most alacsonyabb a megszokottnál, a kiváló szárazság tűrő képességű hegyilen azonban ennek ellenére is magas szárat növesztett. Ennek köszönhetően még látványosabban emelkednek ki a gyepekből a karcsú szárakon nyíló halványkék virágok. Ahol sűrűbb állományban fordul elő, ott a látvány olyan, mintha az ég kékje költözött volna a zöld mezőre. A jelenlegi száraz időjárás miatt a hegyilen virágzása várhatóan gyorsan véget ér, május elején azonban még megcsodálható a különleges vadvirág. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 11-e, hétfő van, 45 évvel ezelőtt hunyt el Bob Marley, a reggae zene úttörője és globális kulturális ikon, aki a jamaikai ritmusokat és a rastafári üzenetet világszintre emelte. Zenéjében a ska, a rocksteady és a reggae elemeit ötvözte, szövegeiben pedig a társadalmi igazságosság, a béke és az egység mellett állt ki. Az 1977-es Exodus album hozta meg számára a globális szupersztár státuszt, amely 56 hétig szerepelt a brit slágerlistákon. 1981-ben mindösszesen 36 évesen hunyt el rákban. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább a folytatásban, jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Rádió. Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A hétfő estével elindítjuk az e-heti nagyon kellemes esti és éjszakai óráink sorát. Remélem, hogy minél több ilyen estét együtt fogunk tölteni remek slágerekkel, a város kedvenceivel, és természetesen az érdekes színes hírekkel. Én Hászalai Balázs vagyok, garantálom, hogy hozom ezeket. Jó rádiózást nektek!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Kökény Attila és Rakoncai Viktor évek óta sikeres alkotópárosként bizonyítanak a hazai zenei életben. Most pedig egy új hanggal bővítették csapatukat. A két előadó ezúttal a fiatal generáció egyik legnagyobb sztárjával, Marics Petivel dolgozott együtt a Tutoj Bello című dalban. A szerzemény lendületes és modern szám, amely a klasszikus érzelmességet ötvözi mai hangzással. A kollaboráció különlegessége, hogy bár magyar nyelvű, mégis olasz címet kapott. Az alkotók ezzel is az utóbbi időben őket inspiráló mediterrán életérzést kívánják

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Berobbantak az első komolyabb zivatarok a Kárpát-medencébe. Lehet még számítani ezekre az éjszaka folytatásában, illetve majd a holnapi napon a délutáni órákban, főleg még itt a mi térségünkben, aztán utána szerdán már csak záporok fordulhatnak elő. Vissza is esik a hőmérséklet, csökken a nappali felmelegedés,

0: ez a Csaba.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A folytatásban a Balatonhoz kirándulunk, már nyárias hangulatban természetesen. Sokak számára nyilván ismerős, és hát nagyon várja is már a nyaralás mellett mondjuk a pohár bort, a nyári estét mellette élő zenét, hiszen erről is szólhat a magyar tengerpartja. A Paloznaki Jazz Picnic pedig pláne ezt a hangulatot fogja hozni majd a nyár vége felé. Az idei line-up is abszolút erős, nemzetközi sztárok és hazai kedvencek fogják váltani egymást a színpadon, miközben a Balaton közelsége adja meg az igazi fesztivál élményt. A program ráadásul egyre inkább nyit a fiatalabb közönség felé is, külön egyetemi roadshow-val készülnek az idei estekre. A pénteki nap egyik kiemelt fellépője pedig egy energikus brit énekesnő lesz, akit mi is nagyon szeretünk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kedvenc világsztárunk Teddy Swims legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriában, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Loose Control című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, két Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált dalap első hallásra könnyed és fülbe mászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.

Folytatjuk a kedvenceitekkel, újdonságokkal és régi örök zöldekkel itt a Csaba Rádión a hétfő estét. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok, és számítok rátok a következőkben is. Jó rádiózást!

0: Ez a Csaba.
1: Megérkezett a jó idő, és vele együtt Yamina és Torvai Reni vadonatúj kollabja, ez a Field Fire, amely garantáltan tovább forrósítja a hangulatot. Régóta dédelgetett álma vált most valóra a két előadónak, hiszen mindketten nagyra becsülik a másik munkáját, így korábban is volt már szó együttműködésről. Torvai Reni több demót küldött már Yaminának, azonban ennek a felvételnek az alapja volt az, amelyben kettejük különböző stílusa tökéletesen kiegészíti egymást. A lendületes újdonsághoz a főszereplők személyiségéhez illő, ízig-vérig csajos energiákat árasztó videoklipet is forgattak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Életrajzi film készül a Bon Jovi zenekarról. A produkció a banda indulását, világsikerét és a rockzenére gyakorolt hatását mutatja be. A legendás csapat 1983-ban alakult New Jersey-ben. Az igazi áttörést a Slippery When Wet album hozta meg számukra, amely olyan slágereket adott a világnak, mint például a Living on a Prayer. A Bon Jovi azóta több mint 130 millió lemezt adott el világszerte, és mint tudjuk, a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarává vált. A film várhatóan a frontember John Bon Jovi pályafutására is külön hangsúlyt fektet majd.

napjának estét hamarosan lezárjuk. Közéleti blokkjánkat még meghallgathatjátok mellé. Néhány remek dalt, aztán átadjuk magukat a kednek. A következő napon este pedig jövök megint, mint mindig a szokott időben. Töltsétek nagyon kellemesen az éjszakát, ha lehet sok-sok alvással és pihenéssel. Holnap pedig szóljon minél többet a Csaba Rádió. Én Szalai Balázs vagyok, jó éjszakát kívánok! Most

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Megemlékezés volt Réti Párról a Békés megyei könyvtárban. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csabán és több vármegyei településen. Kiváló eredményekkel zártak a békési rendőrök a Kék Angyalok pisztoly versenyen. 10 éve működik a Mezőkövácsházi Főzőklub. Idén a maradékmentés is fókuszba került. Más is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban tartott előadást Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója és a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökségi tagja az évfordulók napjához kapcsolódva. A rendezvény középpontjában a 130 éve elhunyt Réti Pál, a Békés Csabai Kórház alapítója állt. Juhász Zoltán felidézte, hogy Réti Pál, aki eredetileg Schottler Beck Pál néven született 1896. április 20-án hunyt el. Mint mondta, az orvos életútja, a család története és a Csabai Kórház létrejöttének folyamata mind fontos részei annak az örökségnek, amelyet a település ma is őriz. Az előadás kitért a korabeli járványokra is, valamint arra, hogy Réti Pál kiemelt figyelmet fordított a nincstelenek és elesettek támogatására. Az orvos Szarvason kezdte meg tanulmányait, majd a Mezőberényi Gimnázium után Pozsonyban folytatta bölcsész hallgatóként. Orvosi diplomáját 1836-ban szerezte meg a Pesti Egyetemen, később pedig Csabán lett főorvos. Ő volt az első helyi orvos, aki szlovákul is beszélt, így a lakosság különösen nagy bizalommal fordult hozzá. Jelentős szerepet vállalt a közegészségügyi és járványügyi szervezet kialakításában, és fontosnak tartotta a szegények támogatását. Szociális érzékenysége vezette akkor is, amikor kezdeményezte egy a rászorulókat ápoló kórintézet létrehozását. Az evangélikus egyház bevonásával gyűjtést szervezett, majd 1847-ben a Körösön túli szőlőskertekben álló csőzház átépítésével megalapította az első ispotályi kórházat. Az intézmény első betegét 1864-ben vették fel. Az 1876-os kolera járvány idején tanúsított önfeláldozó munkájáért Békés vármegye főorvosává nevezték ki. Jelentős szerepet játszott a magas csecsemő halandóság csökkentésében, megszervezte a bábák képzését és aktívan támogatta a himlőoltás széleskörű alkalmazását. Munkásságát 1882-ben királyi elismeréssel jutalmazták, megkapta a koronás arany érdemkeresztet. Több településen is megkezdődik az az időszak, amikor ki lehet helyezni a feleslegessé vált vagy tönkrement holmikat. A szemétszállítást végző TAPE Kft. Ismertette, hogyan zajlik a 2026-os tavaszi lomtalanítás Békés Csaba körzeteiben, és felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen hulladékot szállítanak el és mit nem. Nyilvánosságra hozták azt a listát is, amelyből kiderül, mely Békés vármegyei városokban lesz lomtalanítás májusban és júniusban. A cég tájékoztatása szerint Békés Csabát a hagyományoknak megfelelően két körzetre osztották. Arra kérik a lakosságot, hogy a kihelyezett lomb mérete ne haladja meg a 100x180 centit, hogy azt a rakodók kézzel is be tudják emelni a kukásautóba. Egy járművön két rakodó dolgozik. A TAPE Kft. Hangsúlyozta, hogy tilos illegális hulladékot kihelyezni, és az ilyen esetek hatósági eljárást vonhatnak maguk után. Illegálisnak számít minden olyan hulladék, amelyet nem a meghirdetett időpontban tesznek ki, illetve amely nem minősül lomb hulladéknak, például gumiabroncs, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ezeket továbbra sem szállítják el. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tulajdonát képezi, ezért a lomok közötti válogatás, turkálás jogtalan eltulajdonításnak minősülhet és rendőri intézkedést vonhat maga után. A cég közölte továbbá, hogy annak sem kell aggódnia, aki lemaradt a lomtalanításról. A hulladék udvarban évente 600 kg-nyi nagy darabos hulladék adható le szétszerelve darabokban. A Békés Csabai hulladékgyűjtő udvar a Kétegyházi útról nyíló Bon Mihály utcában található, és hétfőtől szombatig várja a lakosságot.

0: kiemelkedő eredményekkel tértek haza a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyéről. A vármegyei bevetési egység tagjai kategóriájukban az első és a második helyet is megszerezték. A sportlövész eseményt az Öt Fegyver Kupa Rendészeti Lövész Egyesület szervezte április 23-án első alkalommal. A verseny egyszerre szolgálta a szakmai fejlődést és az emlékezést a rendőrnap hagyományaihoz kapcsolódva. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogatóalosztályának 5 munkatársa indult a megmérettetésen, ahol kimagasló eredményeket értek el. Néveri Gyula rendőrfőtörzsőrmester bajnoki címet szerzett, így ő végzett az első helyen. A második helyet kollégája Lukovicki Szilárd rendőrfőtörzsőrmester szerezte meg, így az ezüst érem is Békés vármegyébe került. Az egység további 3 tagja volt még, Nagy Viktor rendőrőrmester, Hári Hunor rendőrtörzsőrmester és Szlaukó Áron rendőrtörzsőrmester, szintén értékes tapasztalatokkal és jó eredményekkel zárták a versenyt. A színvonalas rendezvényen az indulóknak 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. 2 pálya zárt taktikai ház jellegű feladatokat tartalmazott, ahol papír és fém célok leküzdésével mérték fel a lövészek precizitását. A program kiváló lehetőséget adott a bevetési és lőkiképzői feladatok gyakorlására, és hozzájárult a lövész sport népszerűsítéséhez is. A versenynek fontos erkölcsi üzenete is volt, a résztvevők és a szervezők közösen tisztelegtek elhunyt rendőr kollégáik emléke előtt. 10 éve aktív szereplője a helyi gasztronómiának Szekeres Lajosné mezőkovácsházán. 2016. júniusa óta vezeti a mezőkovácsházi egészségfejlesztési iroda gondozásában működő főzőklubot, amely idén jubileumot ünnepel. A csapat folyamatosan tanul egymástól, egyik tavaszi összejövetelükön pedig a maradékmentés témáját járták körbe. Úgy fogalmazott, 10 év egy ember életében hosszú és jelentős időszak, különösen egy olyan világban, amely folyamatosan és megállíthatatlanul változik. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedben számos szerepben próbálhatta ki magát, és bár ezek mind a gasztronómia hasonló területeihez kapcsolódtak, számára egyértelművé vált, hogy az egészséges életmód, a fenntarthatóság és az élelmiszer pazarlás csökkentése már a meghatározó szempont lett a konyhakultúrában, itthon és világszerte. Néhány évvel ezelőtt találkozott először a maradékmentés, akkor még kibontakozó trendjével, amely, mint mondja, nem csak szimpatikus kezdeményezés volt számára, hanem rengeteg új ötletet is adott. A főzőklub vezetője nagy összetartó családban él, ünnepnapokon sokan ülnek az asztalhoz. Elárulta, hogy ilyenkor igyekszik mindenkinek kedvére tenni, ezért gyakran több alapanyagot vásárol a kelleténél, így a vendégségek végén maradnak ételek. Mivel a pazarlás számára nem elfogadható, korábban alternatív módokon próbált megszabadulni a többlettől, nagy örömére a szomszédoknak. Miután azonban megismerte a maradékmentés módszereit, már inkább új fogásokat készít a megmaradt ételekből. Elmondása szerint először saját ötletekkel kísérletezett, például pörköltből gulyáslevest, kifliből mákos gubát készített, később pedig a neten és a közösségi médiában keresett inspirációt. Úgy érezte, ezt a szemléletet mindenképpen szeretné megosztani kortársaival is, ezért a főzőklubban is bemutatta a maradékmentés lehetőségét. Lakossági közleményt juttatott el a szerkesztőségekhez az MH Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalja. A honvédség tájékoztatása szerint a következő napokban és hetekben vaklőszeres végrehajtással egybekötött kiképzési foglalkozásokat tartanak több helyszínen és időpontban. A közleményben jelezték, hogy a kiképzési területeken napközben megnövekedett katonai jelenlétre, katonai járművekre és erős hanghatásokra kell számítani. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, hogy a vonatkozó jogszabályok betartása mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé zavarják a lakosság nyugalmát. A honvédség köszöni a lakosság megértését és türelmét.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története,

amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem

0: Nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi Negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülök annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi Negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi Negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
0: az elkövetkező
1: hónapokra.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Szomorú szándékot szenvedés, akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: mikor kivitélted, csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Yeah.